Jó, akkor szerintetek van-e a kömpi, vagy tepte szíze puni hilkulyakon elkölt, hogy tokin a kömpi. Szerintetek, ezt a kisztok, szerint köszön a puni, hogy van-e a kövaj tepkezi.